0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Mi szaszintiak, más az, hogy

0: BFM. Rap, hip-hop, R&B. Besten kívül is. BFM.hu.
1: Rockstar vagyok, ez az élet mered leg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak egy nap mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: színre tett rá a bal. Mindenki feltartott kéz a bal. Gyorsan változnak a helyek, mindig hazudnak a nevek.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

maga nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top flight.

érkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

FM 96.4 Beast FM.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani hésznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Újváról listacsökkentő program indul. Több rendőr az utcákon, medvéket észleltek a határnál. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a várólista csökkentési program, ezt az egészségügyi miniszter jelentette be. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, a kezdeményezés célja a műtéti kapacitások hatékonyabb kihasználása, az egészségügyi dolgozók célzott anyagi ösztönzése, valamint az ellátás minőségének javítása, egyebek mellett a délutáni és hétvégi műtétek bevezetésével. A program az érték alapú egészségügy felé mozdul el, közölte a tárca vezető. Hozzátette, az anyagi ösztönzőket minőségi mutatókhoz, a betegek gyógyulási eredményeihez és elégedettségéhez is kötik majd. Biztonságosabbak lesznek a közterületek. Számos rendőrt vezényelnek át, emellett átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől a Honvédség több feladatot vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják el. A változtatással nagyjából 210 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a köztereken találkozhatunk. Ma kezdődik az Erdők Hete. A programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra, mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
2: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni.
1: Lemondott a szerb államfő Belgrádban. Ennek oka, hogy az októberi előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként indulhasson. Alekszandar Vučić a bejelentéskor összegezte az utóbbi évek eredményeit. Egyúttal hozzátette, hivatalban maradva is részt vehetett volna a választási kampányban, de becsületesebbnek tartja, ha előbb távozik tisztségéből. Két nagy testű medve bukkant fel a magyar-ukrán határ közelében. A vadállatokat Tiszabecs-Uszka és Botpalát között mezőgazdasági területen rögzítette a határrendészet éjszakai hőkamerája. A tiszabecsi önkormányzat figyelmeztetést adott ki, és fokozott óvatosságra intette a környéken élőket. Zavartalan napsütésben van részünk, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A következő napokban hideg, csípős reggelek jönnek, de a délutánok kellemes őszi hőmérsékletben telnek majd. Holnap is sok napsütésben bízhatunk, így csapadék nem várható. Többfelé megélénkülhet a szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás, délután 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet,

0: Jó-e?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bézz FM. Hírek.
2: Életmentő oktatást kaptak a tanárok, sokan nem használják a biztonsági övet. Megvan a nyári aszály oka. A mikrofonnál Gál Ildikó. Több ezer pedagógus kapott életmentő tudást. Augusztus óta 6500-an végezték el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést, közölte Lannert Judit miniszter. A program célja, hogy a tanárok felismerjék ezt a fajta sokkot, és szükség esetén megfelelően használják az életmentő adrenalin injektort. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet. Ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet. Hangsúlyozta rádióknak Berzai Zsolt, rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
3: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Az öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos tünetelő sérülések kockázatát is.
2: Kelták és germánok költöznek be az Aquincumi Múzeumba. Csak egy hétvégéről van szó. Október első szombatján és vasárnapján rendezik meg a barbárnapokat, ahol hagyományőrző csapatok mutatják be az egykori törzsek mindennapjait, öltözetét és fegyvereit. A fővárosi rendezvényen lesz növényi festés, fazekasság, nemezelés, kézműves foglalkozás, de régészeti előadásokat és különleges tárlatvezetéseket is tartanak. Megvan az oka a rendkívüli nyári aszálynak. A Hungaromet szakértői szerint a szárazság hátterében egy több éve tartó globális légköri változás áll, amely miatt kevesebb nedvesség jutott Magyarországra. A jelenség már jó pár éve tart. Ha a légkör további melegedése miatt ez a helyzet tartóssá válik, a jövőben a hasonlóan száraz nyarak is gyakoribbak lehetnek. Kártevők miatt kutyajutalomfalatokat hívtak vissza. Élelmiszermoly fertőzést találtak két Epkex nevű termékben, ezért a gyártó önkéntesen kezdeményezte a visszahívást. A Nébih arra kéri a gazdikat, hogy az érintett 100 g-os májas és rizslisztes húsmentes árut ne adják oda kedvenceiknek. Derült időnk van. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A következő napokban hideg, csípős reggelek jönnek, de a délutánok kellemes őszi hőmérsékletben telnek majd. Holnap is sok napsütésben bízhatunk. Felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Több felé megélénkülhet a szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Csütörtökön fátyol felhők szűrhetik a napsütést.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek nagyon szuper hétfőt és kellemes tartot a mikrofonnál, RT. Vágjunk bele a következő 4 órába, amivel kezdek. Magyar vonal, BSV, szerelem.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, telefon Viber 0620 96 4 99 99. Megyünk tovább egy jó hazai négyessel. Burai volt a produceri oldal és az egyik énekhang, kiegészülve Fehér Krisztiánnal, SME Márióval. Jön a Barna Lány, itt a Bass FM.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében, és szerzett nagy sikert magának. Jön Hanuman Kind, Call Me közöse, és a Big Dogs, csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 Beats FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Újváról listacsökkentő program indul. Több rendőr az utcákon, medvéket észleltek a határnál, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a várólista csökkentési program, ezt az egészségügyi miniszter jelentette be. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, a kezdeményezés célja a műtéti kapacitások hatékonyabb kihasználása, az egészségügyi dolgozók célzott anyagi ösztönzése, valamint az ellátás minőségének javítása, egyebek mellett a délutáni és hétvégi műtétek bevezetésével. A program az érték alapú egészségügy felé mozdul el, közölte a tárca vezető. Hozzátette, az anyagi ösztönzőket minőségi mutatókhoz, a betegek gyógyulási eredményeihez és elégedettségéhez is kötik majd. Biztonságosabbak lesznek a közterületek, számos rendőrt vezényelnek át, emellett átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől a Honvédség több feladatot vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják el. A változtatással nagyjából 210 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a köztereken találkozhatunk. Ma kezdődik az Erdők Hete, a programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra, mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
2: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni.
1: Lemondott a szerb államfő Belgrádban. Ennek oka, hogy az októberi előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként indulhasson. Alekszandar Vučić a bejelentéskor összegezte az utóbbi évek eredményeit. Egyúttal hozzátette, hivatalban maradva is részt vehetett volna a választási kampányban, de becsületesebbnek tartja, ha előbb távozik tisztségéből. Két nagytestű medve bukkant fel a magyar-ukrán határ közelében. A vadállatokat Tiszabecs-Uszka és Botpalát között mezőgazdasági területen rögzítette a határrendészet éjszakai hőkamerája. A tiszabecsi önkormányzat figyelmeztetést adott ki, és fokozott óvatosságra intette a környéken élőket. Zavartalan napsütésben van részünk, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A következő napokban hideg, csípős reggelek jönnek, de a délutánok kellemes őszi hőmérsékletben telnek majd. Holnap is sok napsütésben bízhatunk, így csapadék nem várható. Többfelé megélénkülhet a szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás, délután 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. A német rap hazánkban is egyre jobban népszerűbb, egyre többen követik a német rappereket. Érkezik egy hazai előadó, aki viszont a német rappet tartja. Magasan jön Belánó, dühöltől a Starboy.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: közlekedés.
1: Szuper hétfőt és kellemes hétkezdést, remélem mindenki kipihenti magát a hétvégén. Már is mondom a közlekedési infókat mellé. Tart még a félpályás lezárás a 20. kerületben Pesterzsébeten, az Előd utcában, amely közelesik a Török Flóris utcához, illetőleg az Ábrahám Géza utcához. Az itt lakók és az erre közlekedők jó, hogyha ezt tudják. Jön Nati Natasha, Nando Boom, Dimelo Flow és egy jó latin-amerikai hármas, amely Dél-Amerikában tarol, és Európában is egyre több fület és szívet hódít meg. Érkezik a Dembo, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop
1: R&B. Érkezik egy jó kis amerikai posse track, a Főkolompos Future. A zene mellett azért a családra is fordít figyelmet és nagy fókuszt, ugyanis 7 gyermeke van. Egyébként 83. november 20-án született, és újra-újra kezdi megtalálni önmagát, illetőleg a slágereket. Érkezik Future Metro Boomin Travis Scott Playboy Cardi 4-ese és a nagy sikerű Type Shit. Itt a kedvenc rádiótok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
2: ASAP Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky. Október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
3: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
4: Életmentő oktatást kaptak a tanárok, sokan nem használják a biztonsági övet, megvan a nyári aszály oka, a mikrofonnál Gál Ildikó. Több ezer pedagógus kapott életmentő tudást. Augusztus óta 6500-an végezték el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést, közölte Lannert Judit miniszter. A program célja, hogy a tanárok felismerjék ezt a fajta sokkot, és szükség esetén megfelelően használják az életmentő adrenalin injektort. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet. Ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet. Hangsúlyozta rádióknak Berzai Zsolt, rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
5: Az autó működéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Az öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos tünetek sérülések kockázatát is.
4: Kelták és germánok költöznek be az Aquincumi Múzeumba. Csak egy hétvégéről van szó. Október első szombatján és vasárnapján rendezik meg a barbárnapokat, ahol hagyományőrző csapatok mutatják be az egykori törzsek mindennapjait, öltözetét és fegyvereit. A fővárosi rendezvényen lesz növényi festés, fazekasság, nemezelés, kézműves foglalkozás, de régészeti előadásokat és különleges tárlatvezetéseket is tartanak. Megvan az oka a rendkívüli nyári aszálynak. A Hungaromet szakértői szerint a szárazság hátterében egy több éve tartó globális légköri változás áll, amely miatt kevesebb nedvesség jutott Magyarországra. A jelenség már jó pár éve tart. Ha a légkör további melegedése miatt ez a helyzet tartóssá válik, a jövőben a hasonlóan száraz nyarak is gyakoribbak lehetnek. Kártevők miatt kutyajutalomfalatokat hívtak vissza. Élelmiszermoly fertőzést találtak két Epkex nevű termékben, ezért a gyártó önkéntesen kezdeményezte a visszahívást. A Nébih arra kéri a gazdikat, hogy az érintett 100 g-os májas és rizslisztes húsmentes árut ne adják oda kedvenceiknek. Derült időnk van. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A következő napokban hideg, csípős reggelek jönnek, de a délutánok kellemes őszi hőmérsékletben telnek majd. Holnap is sok napsütésben bízhatunk. Felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Többfelé megélénkülhet a szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Csütörtökön fátyol felhők szűrhetik a napsütést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: tempót
1: ad. Bész közlekedés.
2: Szuper reggelt minden bészesnek és kellemes hétfőt. Árpi vagyok, már is robogunk tovább, és mondom a közlekedési infókat. Tart még a sávlezárásra Széchenyi István téren, illetőleg továbbra is fennáll az útszűkület az Akadémia utcában. Mind a kettő az 5. kerületben található. Erről hasznos, ha tudtak. Érkezik Doja Cat, és egy jó kis lázadó party track, Paint the Town Red, itt a 96.4 Bész FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.
3: Yeah.

0: 96.4 Bizz FM Rap Hip Hop.
1: Menjünk tovább három hazai csibésszel. Az egyik Bruno, ő a főkolompos, ő vezeti a sort, a másik Vézsé, kiegészülve Márióval. Alapvetően Mix Master oldalon elég jó munkát végzett Smith Music, produceri oldalon pedig Somogyvári Dani kapott szerepet. Érkezik az ő közösük, senki nem szor ránk. Itt a 96.4 Bizz FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Már dolgoznak a kata kiterjesztésén, felpörgött a nemzetközi turizmus, kevesebb dió termett. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A kata széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek, szervezeteknek is számlázhassanak. Hozzátette még, rendeznék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát, emiatt a kata havi adóját is növelni kell. A Fidesz szerint a Tisza párt nagy adóemelésre készül, ráadásul úgy, hogy a felsorolt jogosultságok már most is megilletik a katásokat. Felkészült a fűtési szezonra az MVM. A társaság jelezte, már elvégezte a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat. A több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően ezúttal is rendelkezésre áll a téli időszakban szükséges mennyiség. A háborús bizonytalanság és a drágulás sem szabott gátat a nemzetközi turizmus élénkülésének. Az év első felében csaknem 690 millióan utaztak külföldre, 3 millióval többen, mint egy évvel korábban. Az ENSZ turisztikai világszervezete szerint Európában 3, Afrikában 4%-kal nőtt a kirándulók száma. Vetítések és interaktív programok az őszi szünetben. Október 24-e és 31-e között rendezik meg Budapesten a Cinemira Nemzetközi Gyerek és Ifjúsági Filmfesztivált, ahol több mint 50 rövid filmet és egész estés alkotást láthat a közönség. A gyerekeket és fiatalokat emellett kaszkadőr, szinkron és filmtánc workshopok, valamint filmes találkozók is várják a Marcibányi Téri Művelődési Központban. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termék kiesést. Apáti Ferenc, a FruitFab, Magyar Zöldség és Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
2: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a termés kiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat.
1: Zavartalan napsütésben van részünk, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A következő napokban hideg, csípős reggelek jönnek, de a délutánok kellemes őszi hőmérsékletben telnek majd. Holnap is sok napsütésben bízhatunk, így csapadék nem várható. Több felé megélénkülhet a szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás, délután 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 19

De marad a latin hangzás, csak most magyar nyelvről átváltunk angol, illetve spanyol nyelvre. Jön Ryan Castro, Capo Gangsta, és a közös nagy sikerű daluk La Vía, itt a Bass FM-en.

96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B. Your smile. 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.

0: 9.10 közlekedés.
1: Árpi vagyok, már is érkeztem az infókkal hozzá. Tart még a lezárás a 13. kerületben, Újlipótvárosban, a Turzó utcában, amely a Visegrádi utca, illetőleg a Hegedűs Gyula utca közti szakaszon értendő. Ha itt autóztok, ez az infó jól jön. Érkezik a klasszikus, 50 Cent és az Inda Club itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Számos előadó köszönheti sikerét a TikToknak, hogyha éppen olyan dalt rak ki, amely beilleszkedik a trendbe, felkapják, valahogy megérzik, akkor virálisan nagyon nagyot megy. Nincs ez más a következő alkotói közösséggel sem. Érkezik Moliei, Silent Eddy, Skilly Bang, Shensia és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 BFM-en egészen nagyot szól, és nagyon jól is nyitott. Már is mutatom, miről van szó.
2: And if you hear this on that gon' bend your back, gon' bend your knees, baby, shake it to the max. With the DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
4: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
0: ASAP Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
5: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 BFM. Hírek.
6: Várólista csökkentésbe kezdenek. Több rendőr lesz az utcákon, lemondott a szerb államfő. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a várólista csökkentési program. Ezt az egészségügyi miniszter jelentette be. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, a kezdeményezés célja a műtéti kapacitások hatékonyabb kihasználása, az egészségügyi dolgozók célzott anyagi ösztönzése, valamint az ellátás minőségének javítása, egyebek mellett a délutáni és hétvégi műtétek bevezetésével. A program az érték alapú egészségügy felé mozdul el, közölte a tárca vezető. Hozzátette, az anyagi ösztönzőket minőségi mutatókhoz, a betegek gyógyulási eredményeihez és elégedettségéhez is kötik majd. Biztonságosabbak lesznek a közterületek. Számos rendőrt vezényelnek át, emellett átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől a Honvédség több feladatot vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják el. A változtatással nagyjából 210 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a köztereken találkozhatunk. Ma kezdődik az Erdők Hete, a programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra, mondta rádióknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
7: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni.
6: Lemondott a szerb államfő Belgrádban. Ennek oka, hogy az októberi előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként indulhasson. Alekszandar Vučić a bejelentéskor összegezte az utóbbi évek eredményeit. Egyúttal hozzátette, hivatalban maradva is részt vehetett volna a választási kampányban, de becsületesebbnek tartja, ha előbb távozik tisztségéből. Két nagy testű medve bukkant fel a magyar-ukrán határ közelében. A vadállatokat Tiszabecs-Uszka és Botpalát között mezőgazdasági területen rögzítette a határrendészet éjszakai hőkamerája. A tiszabecsi önkormányzat figyelmeztetést adott ki, és fokozott óvatosságra intette a környéken élőket. Belült időnk van. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A következő napokban hideg, csípős reggelek jönnek, de a délutánok kellemes őszi hőmérsékletben telnek majd. Holnap is sok napsütésben bízhatunk. Felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Több felé megélénkülhet a szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Csütörtökön fátyol felhők szűrhetik a napsütést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 BFM, Rap Hip Hop R&B találkozik Kapuvár és Újpest egy dalban és egy vagány videóklippel megfűszerezve, érkezik a feldobott érme. Itt a kedvenc rendszer.

96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Online is elértek minket a világ bármely pontjáról és bármely idejében. BeatsFM.hu. Érkezik egy jó nyári dal, bár már bőven benne vagyunk az őszben, de attól még jó kedvünk lesz a következő daltól. Dash, Youngfly, Azaria. Érkezik.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem, akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Életmentő oktatást kaptak a pedagógusok, kelták költöznek a múzeumba, kutya eledelt hívtak vissza, a mikrofonnál Gál Ildikó. Több ezer pedagógus kapott életmentő tudást. Augusztus óta 6500-an végezték el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést, közölte Lannert Judit miniszter. A program célja, hogy a tanárok felismerjék ezt a fajta sokkot, és szükség esetén megfelelően használják az életmentő adrenalin injektort. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet. Ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet. Hangsúlyozta rádióknak Berzai Zsolt, rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
3: Az autó működéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Az öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos tünetek sérülések kockázatát is.
2: Kelták és germánok költöznek be az Aquincumi Múzeumba. Csak egy hétvégéről van szó. Október első szombatján és vasárnapján rendezik meg a barbárnapokat, ahol hagyományőrző csapatok mutatják be az egykori törzsek mindennapjait, öltözetét és fegyvereit. A fővárosi rendezvényen lesz növényi festés, fazekasság, nemezelés, kézműves foglalkozás, de régészeti előadásokat és különleges tárlatvezetéseket is tartanak. Megvan az oka a rendkívüli nyári aszálynak. A Hungaromet szakértői szerint a szárazság hátterében egy több éve tartó globális légköri változás áll, amely miatt kevesebb nedvesség jutott Magyarországra. A jelenség már jó pár éve tart. Ha a légkör további melegedése miatt ez a helyzet tartóssá válik, a jövőben a hasonlóan száraz nyarak is gyakoribbak lehetnek. Kártevők miatt kutyajutalomfalatokat hívtak vissza. Élelmiszermoly fertőzést találtak két Epkex nevű termékben, ezért a gyártó önkéntesen kezdeményezte a visszahívást. A Nébih arra kéri a gazdikat, hogy az érintett 100 g-os májas és rizslisztes húsmentes árut ne adják oda kedvenceiknek. Zavartalan napsütésben van részünk, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad, 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A következő napokban hideg, csípős reggelek jönnek, de a délutánok kellemes őszi hőmérsékletben telnek majd. Holnap is sok napsütésben bízhatunk, így csapadék nem várható, több felé megélénkülhet a szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás, délután 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Bész közlekedés.
1: Szuper reggelt és kellemes napot minden bészesnek. Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Tart még a lezárás továbbra is a 9. kerületben, Ferencvárosban, a Tali Kálmán utcában, amely közelesik a Tűzoltó utca részhez. Menjünk tovább, hazai vonalról érkezik Judo Lifra 2-se, és az első olyan daluk, amivel ők közösen fölírták magukat a térképre, érkezik tőlük a Lej. Itt a 96.4 Bész FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval. Kezdem a legtapasztaltabbal. Ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna. Kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboi Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B hip-hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Biz FM-en. To be popular, that's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
0: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
5: Kiterjeszteni a kormány a Katát? Élénkült a nemzetközi turizmus, kevesebb volt a dióból. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. A Kata széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek, szervezeteknek is számlázhassanak. Hozzátette még, rendeznék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát, emiatt a Kata havi adóját is növelni kell. A Fidesz szerint a Tisza párt nagy adóemelésre készül, ráadásul úgy, hogy a felsorolt jogosultságok már most is megilletik a katásokat. Felkészült a fűtési szezonra az MVM. A társaság jelezte, már elvégezte a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat. A több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően ezúttal is rendelkezésre áll a téli időszakban szükséges mennyiség. A háborús bizonytalanság és a drágulás sem szabott gátat a nemzetközi turizmus élénkülésének. Az év első felében csak nem 690 millióan utaztak külföldre, 3 millióval többen, mint egy évvel korábban. Az ENSZ turisztikai világszervezete szerint Európában 3%, Afrikában 4%-kal nőtt a kirándulók száma. Vetítések és interaktív programok az őszi szünetben. Október 24-e és 31-e között rendezik meg Budapesten a Cinemira Nemzetközi Gyerek és Ifjúsági Filmfesztivált, ahol több mint 50 rövid filmet és egész estés alkotást láthat a közönség. A gyerekeket és fiatalokat emellett kaszkadőr, szinkron és filmtánc workshopok, valamint filmes találkozók is várják a Marcibányi Téri Művelődési Központban. Jóval kevesebb dió termett az idén a hazai ültetvényeken. A kedvezőtlen időjárási viszonyok okozták a termék kiesést. Apáti Ferenc, a FruitFab, Magyar Zöldség és Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy látja, hogy ennek piaci hatásai jövő tavasszal jelentkeznek.
6: Az idei hazai diótermés nagyjából a harmada lesz egy jó évjárat termésének, tehát 60-70% a termés kiesés mértéke. Az április végi, május elsői fagyok okoztak nagyon nagy károkat.
5: Derült időnk van. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A következő napokban hideg, csípős reggelek jönnek, de a délutánok kellemes őszi hőmérsékletben telnek majd. Holnap is sok napsütésben bízhatunk. Felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Többfelé megélénkülhet a szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Csütörtökön fátyol felhők szűrhetik a napsütést.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Nagyon szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Erti. Egy jó hazai klasszikus, méghozzá platinás érkezik. Szabé Smart.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk tovább, ismételten egy latin hármassal, méghozzá Nati Natasa vezetésével, Nando Boommel, Dimelo Flow-val érkezik a Dembow, itt a Bass FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek nagyon szuper napot, remélem, hogy már elindult a belerázódás. Érkezik egy klasszikus 1995-ből, jön Coolio és a Too Hot. Én már belebúcsúzom, holnap reggel attól várok mindenkinek, nektek szuper napot.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: 2024-ben hozta ki Manuel azt a dalt a Torz albumról, amelyet nagyon-nagyon szerettek, és nagyon sokat pörgetünk is nektek. Érkezik a Need You Puha. Itt a 96.4 Biz FM-en. Azonnal mutatom a fületeknek, hogy miről van szó. I need you right now.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Várólista csökkentést jelentettek be. Több rendőr lesz az utcákon. Kezdődik az erdők hete. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a várólista csökkentési program, ezt az egészségügyi miniszter jelentette be. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, a kezdeményezés célja a műtéti kapacitások hatékonyabb kihasználása, az egészségügyi dolgozók célzott anyagi ösztönzése, valamint az ellátás minőségének javítása, egyebek mellett a délutáni és hétvégi műtétek bevezetésével. A program az érték alapú egészségügy felé mozdul el, közölte a tárca vezető. Hozzátette, az anyagi ösztönzőket minőségi mutatókhoz, a betegek gyógyulási eredményeihez és elégedettségéhez is kötik majd. Biztonságosabbak lesznek a közterületek. Számos rendőrt vezényelnek át, emellett átalakítja a kormány a védett létesítmények és a külképviseletek őrzését. Novembertől a Honvédség több feladatot vesz át a készenléti rendőrségtől, a külképviseletek védelmét pedig teljes egészében katonák látják el. A változtatással nagyjából 210 rendőr szabadul fel, akikkel ezentúl a köztereken találkozhatunk. Ma kezdődik az Erdők hete, a programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra, mondta rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
3: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni.
2: Lemondott a szerb államfő Belgrádban. Ennek oka, hogy az októberi előrehozott parlamenti választáson miniszterelnök jelöltként indulhasson. Alekszandar Vučić a bejelentéskor összegezte az utóbbi évek eredményeit. Egyúttal hozzátette, hivatalban maradva is részt vehetett volna a választási kampányban, de becsületesebbnek tartja, ha előbb távozik tisztségéből. Két nagy testű medve bukkant fel a magyar-ukrán határ közelében. A vadállatokat Tiszabecs-Uszka és Botpalát között mezőgazdasági területen rögzítette a határrendészet éjszakai hőkamerája. A tiszabecsi önkormányzat figyelmeztetést adott ki, és fokozott óvatosságra intette a környéken élőket. Derült időnk van. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A következő napokban hideg, csípős reggelek jönnek, de a délutánok kellemes őszi hőmérsékletben telnek majd. Holnap is sok napsütésben bízhatunk. Felhők alig lesznek az égen, így csapadék nem várható. Több felé megélénkülhet a szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk. Csütörtökön fátyol felhők szűrhetik a napsütést.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.1 BSFM, Repipap RMB, hát hello mindenkinek egy hatalmas nagy öleléssel, így hétfőn kellenek az energiák, és talán ezért is vagytok velünk, de hogyha még nem vagytok benne biztosak, akkor fixáljuk. Lil Durk, J. Cole-lal, ez az All My Life.
1: Durky, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

0: 96.1 Bass FM, Rappiben per R&B-t, ne kacintassatok össze-vissza, mint a nagymamátok a fekete özvegynél, hanem gyertek ránk online, pontosan www.bassfm.hu.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom,

Nekem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: mikor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96 egy Bész FM, Repipep R&B. Az életet tényleg ne vegyétek túl komolyan, és nagyon szeretem, hogy erre emlékeztet minket. Candy Crumble és Ashchick egy zenélős játékban. Ugye, Peekaboo?

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Base FM 96.4 Base FM.
2: So fair. Yeah.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Könnyed, lazza a szexi hangvétel. A következő óra legelején Doja Cattel, ez az Agora Hills.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu
0: SF Rocky. A Don't Be Dumb

0: igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 egy Bész FM, Refibet Áren Bész, szosolozzatok meg minket, ott vagyunk Facebookon, az Instagramon, és hogyha esetleg online jönnétek, akkor www.bészfm.hu, a Bézsé érkezik rá a jamaikával.

0: 96.4 Bész FM, Refibet RMB, ahol a következő órában is a kedvenc műfajoddal mozgolódunk. Én Faragó Janka vagyok, Dessa Youngfly-a pedig Azival elhozzuk, hogy bak-bak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bész FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
1: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
3: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen,

0: pakba.
1: 96.1 Pace FM, Rapiben per R&B, akár egy horrorfilm belépője is lehetne. Metro Boomin, a Weeknd és 21 Savage közös alkotása, de csak addig jutottak, hogy Creepin.

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet. Number peace!
1: Tudod, mi a 90?

96.1 Bass FM, Repipap R&B. Azt hiszem, hogy ez az a könyv, ami miatt nem kell megvárni az őszi szünetet, hogy kiolvassátok. Vámáriktól itt a Bass FM, a Playboy.

0: 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül

96 egy Bész FM, Revivel per MB, éljenek a női előadók, meg amúgy a férfiak is, de most Yves Gwen Stefani érkezik egy dallal, amitől mindig kedvet kapok futni. Let me blow your mind, Bészem!

0: nuts rushing us.
1: We could just be friends, like music so child.
2: 96.1 Bass FM, Refibe Ferenbi, Faragó Janka vagyok, és hogyha csak egyen jobb ötlet kell, akkor Pifu és Marics Peti megmutatja, hogy hogy kell ezt csinálni a következő óra legelején a Schmidlerben.
3: Itt hagy a tüdök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schmidler.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: SF Rocky a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
6: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
7: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
8: Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
9: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Refibett R&B, érkezik BSV és Nagy Bogi dala, pont azért, hogy figyelmeztessenek, hogy mennyire fontos a saját tér, még akkor is, hogyha éppen a 10/12-es párkapcsolatotokat élitek. Hogyha voltatok már ilyenben, akkor fájtat rá, always be mine.

szeretek megbízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani, és csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

96.1 Bills FM, Rap Hip-Hop R&B. Érkezik T. Danny, akit mostanában zsűriként is ismerhetünk. Oké, azt azért túlzás volna állítani, hogy túl sok érzelem kiül az arcára, de amit mond, az abszolút építő és nem gerjeszti a pluszfeszkót, hanem inkább egy ilyen ironikus görbetükör ott a társaságban. Egyébként pedig neki is a belső motorja az, mint nagyon sok mindenkinek másnak. Szeretsz-e?

0: 96.4 Bass FM, Rappi Pepe R&B, Farag Ujanka vagyok, és kösz, hogy együtt nyomtuk ezt a hétfőt. Ilyenkorra annyira szeretem, hogy már oldódnak azok a stresszek, amikkel esetleg belekezdtetek a hétbe, és ezt tovább viszi majd a Young Fly és az Omama.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: SF Rocky, a Don't Be Dumb turné

0: Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
1: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
2: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
3: Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

98.4 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Érkezik hozzánk The Dog Pound, Snoop Dogg and the East Siders. Ez a VOV Gát, itt a Beast-en.

95.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Egy nagy tehetséggel megyünk tovább, aki egy tehetségkutatóban kezdte a karrierjét, azóta pedig olyan nagy zenéket droppolt, ami milliós megtekintéseket produkál a YouTube-on. Például ilyen a Tiara is. Érkezik

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bassfm.hu-n. Így nem csak Budapesten és környékén hallgathattok minket. Érkezik Future, eztől a Mesko.

98.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. A Lönizzel és az I Got Five-on itten megyünk tovább, amit még 1995 májusában droppoltak. A Billboard Hot 100-on a legmagasabb helyezése a 8. volt, de az R&B és a Hip Hop listákon feljutott egészen az ezüstéremig. Pörgetem a dalt a Bass-en.

Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen 6-ig veletek itt az éterben. Már is egy kéréssel folytatjuk, Dávidnak pörög a Várj meg, VZ-től és Rézművestől. Itt a 96.4.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Bitty Bandita, mint a Biscuit Champions Crew, sose tudod, hogy ki van vele.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Dr. Dre ellenezte, hogy a 21 Questions felkerüljön 50 albumára. Elmondása szerint túl lágy volt és nem illett a többi track közé, viszont 50 ragaszkodott hozzá, mert úgy érezte, hogy ezzel a zenével fogja majd megszólítani a hölgy hallgatókat. Érkezik ő is, Nate Dogg, 21 Questions, a Bass-en.

0: kívül is. Bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Ez volt Jodótól a Sötét, most viszont kimegyünk az Amcsi pályára. Juice WRLD, Youngboy Never Broke Again, ez a Bandit, a B-Sen. It's funny, so I put on a song and go.

0: 96.4 BFM Rap, Hip Hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Hogyha én hívnám magamat, akkor biztosan a következő zenét kérném. Eminemtől pörög a Lose Yourself, itt a 96.4 BFM-en.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Már is folytatjuk. A következő órában is hozok majd old school-okat, újdonságokat, csípőtekerős trekkeket, külföldi és hazai zenéket is. Az óraindító Manueltől a négy jó lesz, a Bizen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
3: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorpi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
5: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
6: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
7: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: 94.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Remélem, hogy szuperül telik a délutánotok, hogyha valamiért nem így lenne, én igyekszem a menőbbnél menőbbitekkel feldobni azt, mint például a következő, ami Future és Drake közöse, Life is Good, a 96.4-en.
1: Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

FM 96.4 Beast FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék 96.4.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Megjelent Miley Cyrus 10. stúdióalbuma, ami 10 tracket tartalmaz. A stílusa főleg dance pop, dance rock, úgyhogy ide a bassre nem annyira illik, de most érkezzen a 23, vele Michael Made It-tel, Juicy J-jel és Wiz Khalifával a bassen.

0: Pénzközlekedés.
1: 96 Bizz FM, Red Hip Hop, R&B, beállt a 8. kerületben a Múzeum körút, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Ez a BSV-től a Hello, a Bizzen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

94.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Szeretem az ilyen csípőtekerős biteket, nehéz egy helyben maradni a stúdióban is ilyenkor. Ez volt Ryan Castro, Kapó és Gangsta közöse, a La Villa. Most pedig hazai vizeken megyünk tovább. Pörög az életem, Tídenitől és Szakács Gergőtől, a 94.7 FM-en.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Azonnal folytatjuk, méghozzá Doja Cat-tel és az Agora Hills című zenéjével. Itt a 96.4-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
0: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
3: Kulacsozol? Unodas sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ő pedig The Kid Leroy, aki nyilatkozik nekünk a hölgyekről. Ez a Girls című zenéje, a Beats-en.

0: Nehéz közlekedés.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Andris írta meg nekünk, hogy beállt a 7. kerületben a Rákóczi út, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót. Pörög a Diazmentától a méreg, itt a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Travis Scott nagy dílt kötött a Paramount-tal. Nem tudni még pontosan, hogy mit tartalmaz, de az biztos, hogy a Cactus Jack márkája belép a film.

0: utcán. Kerületi klasszikus.
1: 96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Igyekszem minden órába csempészni egy kis újdonságot, egy ilyennel megyünk tovább. Kis Kevin és Marics Peti kollabja, az Elszáll az idő jön, a 96.4-en.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Ez alatt az idő alatt tudtok nekem üzenni, telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Dash Winnie Pooh című slágere után pedig gurulunk is tovább, méghozzá Will.i.am-mel és Tabuval, az egykori Black Eyed Peas tagokkal és East LA című dalokkal, ami tulajdonképpen egy feldolgozás. Ők is a nagy klasszikushoz, Santana Maria Maria című dalhoz nyúltak hozzá, és egészen jól sikerült. Szóval érkezik Will.i.am és Tabu itt a kedvenc rádiótokban a Bass FM-en.
1: It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my

0: nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Városligeti fasorban. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Buraival, Fehér Krisztiánnal, SM-mel és Márióval, akik egy barna lányról énekelnek. Ők jönnek most itt a kedvenc rádiótokban, a 964 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99. Kicsit

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem, gurulunk is tovább, nincs megállás egészen este 10-ig. Kanye West, Idol Assign, Rich the Kid és Playboy Carti, után pedig az ifjú tehetséggel Belánóval megyünk tovább. Tőle is szóljon Starboy című dala, itt a kedvenc rádiótokban.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B, Karol G és Nicki Minaj jó kis fenékrázós Tusszáz című dalok után gurulunk is tovább méghozzá Curtis-szel, aki azt állítja, hogy toppon van. Nos, ez azt gondolom, hogy ténylegesen így van. Jöjjön, toppon vagyok című slágere itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en.

96.1 BFM, Rapipap R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. VZ és Részműves Várj meg című slágere után a gyönyörű és ifjú tehetséggel Tájlával megyünk tovább, akit annak idején bizony Water című dalával ismerhettünk meg. Most itt van egy másik gyöngyszem, Jöjjön Postostart című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 9.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá Szabolcs utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Manuellel, tőle is szóljon Need You című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább Lil Nas X és Jack Harlow után, egy másik párossal, de most már magyar vizeken, érkezik Jude Law és Dash, ez pedig Diva című dalok itt a kedvenc rádiótokban, na gyerünk!
1: Meló van,

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni ez alatt az idő alatt, telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Dash és Youngfly Umama című slágere után egy másik párossal megyünk tovább, de most már külföldi vizekre evezünk. Érkezik a folytatásban The Weeknd és Playboi Carti, ez pedig Timeless című daluk, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en.

0: szavazzon.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Idén ősszel éjszakra, aki Budapestre látogat, nagyon kíváncsi vagyok a koncertre. Most vele megyünk tovább, és Skeptával közös Praise the Lord című dalukkal itt a Bass FM-en. Nagy erőnk!
2: Get it.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B. A következő dalt mondhatni egy Mester 4-es adja elő, bár van benne egy páros is. Talán innen már lehet kapizsgálni. Jönnek BSV-ék, hozzájuk csatlakozik Lemon Prola és T-Deni. Ez a Mokambo Gang itt a BSFM-en. Na gyerünk! Yeah.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Isten nyugosztalja Earl Simmons-szal, azaz DMX-szel megyünk tovább. Tőle is szóljon ikonikus dala, a Rough Riders Anthem. Itt a kedvenc rádiótokban a Bass FM-en. Na gyerünk!

0: Szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet
1: old. Old school, new school, rap, hip-hop, R&B, 96.4, Bass FM.
2: Ez a backstage, szoba fogság, kicsit csíkok, hova

0: 96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ifjú tehetségekből egészen jól állunk, és ezt jól mutatja a következő előadó és a dala is. Érkezik Belánó, tőle is szóljon Starboy című dala, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban a BFM-en, ne gyerünk!
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszavakú, beborulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet,

ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Záró már a Revolution Bókatára a Beton Hofi Pop című slágerével. Ezzel búcsúzom ma estére, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en. Sziasztok! Leon.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: FM 96.4 Bass FM.
1: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni.
2: Ja, ja.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

A bling, a komám, a címbim. Ja, az nem, az nem, az, az New School.

0: voltam.
1: Soha többé nem látok a klubban. Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a turma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem manna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszukatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Hagyjad már azt az alit, úgy is eltűnik a sülyeztébe, mint a többi. Azt gondolod? Tesó, leszakom.
1: Kattanj ránk! Kattanj ránk! 96.4 BASE FM Rap, Hip-Hop, R&B Pesten kívül is BASE FM.hu.

0: Amiközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam, minden nap a kukázom.
1: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B.

is Base FM. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.